0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy hálás szív.

of time. They have been to the place where the Moo Moo Man.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Munkában az országgyűlés. Jönnek az elnyugták a NAV-hoz, Zánkán táboroznak a gyerekek. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Elkezdődött az őszi ülésszak. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. Emellett összegezte az elmúlt hónapok döntéseit, például az öregségi nyugdíj minimum emelését, vagy az iskolakezdési támogatást. Kitért a nyári energiaválság sikeres kezelésére, majd bejelentette, hogy digitális távmérőhálózatot telepítenek a Dunára, Paksnál. A terveket sorolva egyebek mellett a dohány, a hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását ígérte a kormányfő. Számlahegy a NAV-nál 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be az információkat a hivatalhoz. A szeptember 1-én indult új rendszerben az első 3 napon már 20 000 vállalkozást tett eleget kötelezettségének. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Szeptember 25-éig csak nem 17 000 diák érkezik Zánkára. Az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A helyszínen a közösségépítő és élménypedagógiai programok mellett újdonságként rendőrségi járműpark, valamint természettudományos, kulturális és digitális foglalkozások is várják a gyerekeket. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek a vakcinát, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina.
1: A 36 fokos meleg után jön a fordulat. Derűs időnk van élénk széllel. Kitart a kánikula, felhő alig lesz felettünk. Holnap is kezdetben napos idő valószínű, majd délután elszürkül az égbolt az érkező hidegfront hatására. Esőre a Dunántúlon számíthatunk. Csütörtökön kevés helyütt fog szemerkélni. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Az ország nyugati felén már csak 17 és 23, keleti felén még 24 és 30 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Idén is lesz autómentes nap. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarhoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. 50 éves jubileumát ünnepli az Intercisa Múzeum állandó kiállítása. A Dunaújvárosi Múzeum ebből az alkalomból ünnepi konferenciát rendez október 1-én. Az Állandó múlt, változó jelen című rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik az Intercisa Múzeumban. A program során az elmúlt 5 évtizedre tekintenek vissza, és felidézik az állandó kiállítás történetének fontosabb állomásait. Emellett arról is szó lesz, hogyan változott a múzeum és annak szerepe az elmúlt évtizedekben. A konferenciára előzetes regisztráció szükséges. A részvételi szándékot az intercisamuse@gmail.com címre lehet jelezni. A részletes programot később teszi közzé az intézmény. Több alkalommal is várják a viradókat szeptemberben Dunaújvárosban. A következő lehetőség már szeptember 8-án, vagyis a mai napon lesz a Vasműúti viradóállomáson. A hónap közepén pedig viradóbusz is érkezik a városba. Szeptember 15-én kedden 12 és 18 óra között a Baracsi út 2-es szám alatti McDonald's-nál véradó busz várja majd a segíteni szándékozókat. Két nappal később, 17-én csütörtökön 14 és 17 óra között pedig az Obi áruházhoz a Benyimi út 5-7 szám alá várják a véradókat. További dátumok a dunaonline.hu oldalon. A Superkupa mérkőzéssel elkezdődött a 2026-2027-es amatőr kispályás szezon Dunaújvárosban. A döntőt hosszabbításban a Karmacsi Autó nyerte. A labdarúgó sorozatokkal több mint 1000 embert mozgat meg a DLS. A múlt heti Superkupán két nagyon jó csapat mért összereit tele kiváló játékosokkal. A rekordbajnok Karmacsi Autó ellenfele az alacsonyabb osztályú Dese gárdája volt, ahol Salamon Miklós a Dunafel NB1-es bajnokcsapatának játékosai szerepelt. További hírek a témában a feol.hu-n. A kórház egészségfejlesztési irodája frissítő mozgásra várja a város lakóit a Dunaparti sétányon. Az edzéseket szakképzett Nordic Walking oktatói tanfolyamot végzett testnevelő tanárok vezetik. A résztvevők hétfőn és szerdán délután 3:30-kor, kedden és csütörtökön pedig reggel 8 órakor találkoznak az egészségfejlesztési iroda előtt, a Vasműút 10-es szám alatt. A Nordic Walking botokat az iroda biztosítja, így a résztvevőknek csak az időjárásnak megfelelő ruházatról és stabil, bokát tartó cipőről kell gondoskodniuk. A szervezők szerint a szeptemberi Európai Sporthét után is várják az érdeklődőket, így az edzésekhez az év bármely szakában lehet csatlakozni. További információ a 25-550-164-es telefonszámon. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartási munkákat végeznek szeptemberben Dunaújváros térségében. A MÁV tájékoztatása szerint a munkavégzés több helyszínt is érint, ráadásul szeptember 11-én és 12-én egy vasúti átjárót időszakosan teljesen lezárnak. A közlekedők számára a legfontosabb változás, hogy szeptember 11-én és 12-én este 21 óra és másnap reggel 6 óra között alkalmanként 3 órára teljesen lezárják a Puszta-Szabolcs Dunaújváros vasútvonal és a 62-es főút kereszteződésében található vasúti átjárót. A lezárás idején a közlekedőknek a szomszédos vasúti átjárók felé kell kerülniük, ezért az érintett időszakokban érdemes hosszabb menetidővel számolni. További részletek a Duna Online oldalán. Jelentős rendőri intézkedés zajlott szombaton este Dunaújvárosban, amelyhez a Duna Online információi szerint a terrorelhárítási központ egységei is kivonultak. A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint egy lakásba bezárkózott személy miatt kezdődhetett az intézkedés. Az eset pontos körülményeiről egyelőre nem jelent meg hivatalos hatósági tájékoztatás. A rendőrség nyilvánosan elérhető hírei között vasárnap reggelig nem jelent meg részletes tájékoztatás a szombatesti Dunaújvárosi intézkedésről. Így egyelőre az sem ismert, hogy pontosan mi váltotta ki a rendőri akciót, valóban történt-e fegyverrel kapcsolatos esemény, illetve hogyan ért véget az intézkedés. Ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött meg pénteken a 2026-2027-es tanév a Dunaújvárosi Egyetemen. Az intézmény több mint 4000 hallgatóval vág neki az új tanévnek, az általános és a pótfelvételi eljárásban pedig összesen 960 új hallgatót vettek fel. Az ünnepségen az elsőévesek fogadalmat tettek, egyetemi tanári kinevezéseket és jubileumi okleveleket is ünnepeltek, írja Duna Online. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető a támogatás. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a katasztrófavédelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Országszerte, így itt Fejér vármegyében is, bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. A Fejér vármegyeieknek is érdekes lehet a kutatók éjszakája. A szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai már elérhetők a Kutatók éjszakája hivatalos honlapján. A szervezők közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe, ezernél is több ingyenes programon lehet részt venni. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára itt Fejér vármegyében is. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. A meteorológusok szerint friss lesz a reggel, 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, ismét az északi-észak-keleti fagyzugokban lesz a leghűvösebb. Kezdetben délen lehetnek vastag a feltyófelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országos napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható. Az ország északi, északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között várható.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt kívánok! Szeptember 8-dik napján, az évből egyébként a mai a 251-dik. Kedd van, Adrien Mária napja, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Nem sokára Coolio, előtte még Nagy Ricsi, most pedig DJ Antoine és a Welcome to Saint-Tropez jön. 10 perc elmúlt 6, jó reggelt, jó utat, jó készülődést, ha már is van közlekedési hír. Várom 0620 55 55 155, Max Emlevente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 8-a kedben, a szellemi és testi frissesség a fókuszban, mert hogy ma van az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja, és a fizioterápiái is. Ha pedig már is van közlekedési info, jöhet a 0620 55 55 155-re. Az biztos, hogy most Nelly mellé pattanunk be. Jön a Ride With Me a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a nyári és szeptember. A héten holnap lesz a legmelegebb, visszatér egy picit a kánikula, aztán csütörtökön hideg front vet véget ennek. Részletek a hírek végén, amelyet majd Britney és Madonna közöse követ. Mindjárt fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: főváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Túlnyomóan derült napos idő ígérkezik. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. 73 szórványbeli iskola magyar kisdiákjai vehetnek részt délutáni oktatásban Erdélyben. A hétfőn elkezdődött új tanévben az iskola alapítvány délutáni oktatási programja révén. Az előzetes felmérések alapján a működtetők az új tanévben mintegy 3500 diák részvételére számítanak. A délutáni oktatási program szeptember 21-én indul. A szülők szeptember 7-e és 15-e között irathatják be rá kisgyermekeiket. 8 indonéziai repülőtér, köztük a főváros két légi kikötőjének működését bénította meg az annak Krakatau vulkán kitörése. A hamufelhő a tűzhányó Szumátra felüli oldalán 15.000 méteres magasságot ért el. Csaknem 1600 járatot, köztük több mint 950 nemzetközi járatot töröltek vagy irányítottak más repterekre. A törlések csaknem 270.000 utast érintenek. A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy hamuhullás miatt viseljenek maszkot és szemvédőt, és csökkentsék a szabadtéri tevékenységeket. Jakartában és Lampung tartományban az iskolák távoktatásra álltak át. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17.000 diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark. A Budapesti Fesztivál zenekar ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad szeptember 12-én, melyen először a zenekar gyerekkórusát is hallhatja a közönség. A hangverseny 18 óra 30 perckor kezdődik, és ingyenesen látogatható a részvételhez, nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Európában meghaladta az ezret a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma. A legtöbb esetet Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban regisztrálták. A német Robert Koch intézet szerint a fertőzöttek ötödénél jelentkezik a lázzal járó influenza-szerű betegség, de csak körülbelül minden 100. beteg állapota válik súlyossá. A vírust fertőzött szúnyogok terjesztik.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarkoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. Több alkalommal is várják a véradókat szeptemberben Dunaújvárosban. A következő lehetőség már szeptember 8-án, vagyis a mai napon lesz a Pasmi úti véradó állomáson, a hónap közepén pedig véradó busz is érkezik a városba. Szeptember 15-én kedden 12 és 18 óra között a Baracsi út 2-es szám alatti McDonald's-nál véradó busz várja majd a segíteni szándékozókat. 2 nappal később, 17-én csütörtökön 14 és 17 óra között pedig az Obi áruházhoz a Benyémi út 5-7 szám alá várják a véradókat. További dátumok a dunaonline.hu oldalon. A Superkupa mérkőzéssel elkezdődött a 2026-2027-es amatőr kispályás szezon Dunaújvárosban. A döntőt hosszabbításban a Karmacsi Autó nyerte. A labdarúgó sorozatokkal több mint 1000 embert mozgat meg a DLS. A múlt heti Superkupán két nagyon jó csapat mért összereit tele kiváló játékosokkal. A rekordbajnok Karmacsi Autó ellenfele az alacsonyabb osztályú Dese gárdája volt, ahol Salamon Miklós a Dunafer NB1-es bajnokcsapatának játékosai szerepelt. További hírek a témában a feol.hu-n. Országszerte, így itt Fejérvár megyében is, bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. A meteorológusok szerint friss lesz a reggel, 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, ismét az északi észak-keleti fagyzugokban lesz a leghűvösebb. Kezdetben délen lehetnek vastagabb feltyófelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országos napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható. Az ország északi, észak-nyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a ma reggel is friss. Itt ott 5 fok körül van csak a maximum, de a legtöbb helyen 11-nehány fok így kora reggel. A maximum ma egy fokkal több lesz, mint tegnap, 28-34, holnap 31-36 fokos kánikulára készülhetünk, amelyet majd csütörtökön egy hideg front szüntet meg. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Craig David és Sting párosa, Rise and Fall a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Vége van a nyárnak, az iskolába indulókra hűvös reggelek várnak. Most már pulcsi, vagy egy vékonyabb őszi-tavaszi Jackie jól jön. Részletes időjárás jelentéssel pedig a hírek is érkeznek pillanatokon belül, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Red Hot Chili Peppers-től. Vagy Ekütől és a New Level Empire-től.
2: Tekintet tisztul, könnyű a tested, ha ezt kerested, a tied az érdem.
1: Hívható SMS Viber, ha dugó baleset lenne, 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarkoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. 50 éves jubileumát ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállítása. A Dunaújvárosi Múzeum ebből az alkalomból ünnepi konferenciát rendez október 1-én. Az Állandó múlt változó jelen című rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik az Intercisza Múzeumban. A program során az elmúlt 5 évtizedre tekintenek vissza, és felidézik az állandó kiállítás történetének fontosabb állomásait. Emellett arról is szó lesz, hogyan változott a múzeum és annak szerepe az elmúlt évtizedekben. A konferenciára előzetes regisztráció szükséges. A részvételi szándékot az intercisamuse@gmail.com címre lehet jelezni. A részletes programot később teszi közzé az intézmény. Megkezdődött a közönségszavazás a kiemelkedő művészeti teljesítményt és közösségépítő szerepet elismerő Kaszás Attila díjra. A szakmai szavazatok alapján az idei évben Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Luisa mérkőzik meg az elismerésért. A közönségszavazás szeptember 15-én éjfélig tart. Szavazni a Fejérvár megyeiek is a kaszásattiladi.hu oldalon tudnak, ahol a jelölteket bemutató kisfilmek is megtekinthetők. Az elismerést szeptember 17-én a Víg Színházban a Padlás című előadás előtt adják át a győztesnek. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára itt Fejérvár megyében is. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. A meteorológusok szerint friss lesz a reggel, 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, ismét az északi-északkeleti fagyzugokban lesz a leghűvösebb. Kezdetben délen lehetnek vastagabb felhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országos napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható. Az ország északi, észak-nyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 8-án, kedden, Adrien Mária napján sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Ma és holnap még nyár lesz, aztán csütörtökön bekopog az ősz. Az óra a nyár aláfestő zenéjével indul. Apró Medúza, Pasilda, 7 óra elmúlt, Max Szemlövente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Szeptember 8-a van, 1846-ban Nagy Károlyban először találkozott Petőfi Sándor és Szendrei Júlia, és napra pontosan egy évvel később házasságot is kötöttek. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem, és aki szerelmes és szabad, azzal madarat lehetne fogatni. I'm Like a Bird, Nelly Furtado dala folytatja a kedd reggelt, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Jó reggelt, jó utat! Best FM, best FM, best FM. A legjobb.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy pulcsi vagy egy vékonyabb, Jackie már elfér a gyereken és rajtunk is, ha elindulunk iskolába, munkába. Friss a reggel, de napközben még ma és holnap meleg lesz, csütörtökön hideg front jön. Részletek a hírek végén rögtön 7:30, az Aesop Bass dalát indítom a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark. 7 új produkciót mutat be vasárnap kezdődő évadában az idén 80 éves Szegedi Kövér Béla Bábszínház. Az új darabok és a továbbjátszások

0: épületforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a csődvédelmi szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Alsó és felső tagozatos iskolások számára gondolta újra Kodály Zoltán klasszikus daljátékát a Hári Jánost a Magyar Állami Operaház. A Hári Jánoska címmel szeptember 19-től színpadra kerülő produkció rendezője elmondta, az előadás a mai digitális generáció nyelvén szólal meg, az okos telefonok és a mesterséges intelligencia bevonásával, ám a cél az, hogy a gyerekek a virtuális világ mögött felfedezzék a mű igazi értékeit és az emberi fantáziát. Erejét. Harangi Mária hozzátette, a darab az MVM Piccolo program részeként valósul meg, egyúttal felütésként szolgál a Hári 100 elnevezésű centenáriumi eseménysorozathoz is. 8 indonéziai repülőtér, köztük a főváros 2 légi kikötőjének működését bénította meg az annak Krakatau vulkán kitörése. A hamufelhő a tűzhányó Szumátra felüli oldalán 15 000 méteres magasságot ért el. Csaknem 1600 járatot, köztük több mint 950 nemzetközi járatot töröltek vagy irányítottak más repterekre. A törlések csaknem 270 000 utast érintenek. A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy hamuhullás miatt viseljenek maszkot és szemvédőt, és csökkentsék a szabadtéri tevékenységeket. Dzsakartában és Lampung tartományban az iskolák távoktatásra álltak át.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarkoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. A Superkupa mérkőzéssel elkezdődött a 2026-2027-es amatőr kispályás szezon Dunaújvárosban. A döntőt hosszabbításban a Karmacsi Autó nyerte. A labdarúgó sorozatokkal több mint 1000 embert mozgat meg a DLS. A múlt heti Superkupán két nagyon jó csapat mért összereit tele kiváló játékosokkal. A rekordbajnok Karmacsi Autó ellenfele az alacsonyabb osztályú Dese gárdája volt, ahol Salamon Miklós a Dunafel NB1-es bajnokcsapatának játékosai szerepelt. További hírek a témában a feol.hu-n. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet, itt Fejér vármegyében is a katasztrófa védelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Országszerte, így itt Fejér vármegyében is, bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági bevők számára itt Fejér vármegyében is. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. A meteorológusok szerint friss lesz a reggel, 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, ismét az északi és a keleti fagyzugokban lesz a leghűvösebb. Kezdetben délen lehetnek vastagabb felhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országos napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható. Az ország északi, északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között várható.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 8-án, kedden, Adrien Mária névnap van. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 1971-ben a mai napon született David Arquette, amerikai színész. Leghíresebb szerepe a Sikoly filmek serifje, egykori felesége, a jó barátok Monikája, Courtney Cox. 1979-ben ezen a napon született Pink, Grammy-díjas amerikai énekesnő, az utóbbi 20 év egyik legsikeresebb női előadója. Oh, 1987. szeptember 8. megszületett Wiz Khalifa, amerikai rapper, dalszerző. Charlie Puth-tal közös dala a Paul Walker emlékére írt See You Again egy időben a YouTube legnézettebb videója volt. Ma lenne 37 éves Avicii, svéd elektronikus zenész, producer, a 2010-es évek egyik legsikeresebb DJ producere. A sort a 2002-es születésű Gaten Matarazzo, amerikai színész gyereksztár zárja, a Stranger Things című sorozat Dustinja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kriszt írja, jók a zenék, így könnyebb volt a dugóban araszolni, már túljutottam rajta, az M7-esen befelé Török Bálintnál autós és motoros ütközött, kb. 5 kilométeres a dugó. Köszönjük, Kriszti! Rögtön 8 óra, úgyhogy a legfrissebb hírekkel folytatjuk, aztán hamarosan a United-dal. És a Faithless-szel is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden pillanat

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodukat és rovarkoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. A kórház egészségfejlesztési irodája frissítő mozgást várja a város lakóit a Dunaparti sétányon. Az edzéseket szakképzett Nordic Walking oktatói tanfolyamot végzett testnevelő tanárok vezetik. A résztvevők hétfőn és szerdán délután 3:30, kedden és csütörtökön pedig reggel 8 órakor találkoznak az egészségfejlesztési iroda előtt, a Vasműút 10-es szám alatt. A Nordic Walking botokat az iroda biztosítja, így a résztvevőknek csak az időjárásnak megfelelő ruházatról és stabil, bukát tartó cipőről kell gondoskodniuk. A szervezők szerint a szeptemberi Európai Sportét után is várják az érdeklődőket, így az edzésekhez az év bármely szakában lehet csatlakozni. További információ a 25-550-164-es telefonszámon. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal, a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mindegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági bevők számára itt Fejér vármegyében is. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. A meteorológusok szerint friss lesz a reggel, 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, ismét az északi és a keleti fagyzugokban lesz a leghűvösebb. Kezdetben délen lehetnek vastagabb feltyófeltők az égen, majd ezek elvonultával szinte országos napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható. Az ország északi és északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
2: Még a hírek előtt Kriszti jelezte, hogy baleset történt az M7-esen Budapest felé Török Bálinnál, és hogy 5 kilométeres a dugó. Azóta történt még egy a közelben, csak a másik oldalon, tehát a Balaton felé vezető oldalon. Tárnoknál egy kis teherautó a szalagkorlátnak csapódott, ott is alakul a dugó. Köszönjük szépen mindenkinek az infókat, 0620 55 55 155, telefon SMS Fiber. 4 perc elmúlt 8, szeptember 8, Adriennek, Máriák szülinaposok sok boldogság. Max Levente vagyok, és indítom a Gadzsó dalát.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok! 4:49 környékén van pár baleset sajnos. A 71-es főúton három autó ütközött Keszthely közelében, a 104-es kilométernél teljes útzárban. M7-es Budapest felé Törökbálinnál autós és motoros ütközött, mögöttük 5 kilométeres a dugó, a másik oldalon Tárnoknál a Balaton felé egy platós kisteherautó a szalagkorlátnak csapódott. Ott is egy sávon halad a forgalom, és 2 kilométeres a dugó. Jó utat, ha közlekedési hír van, várom én is. 0620-55-55-155. Mindjárt hozom a Faithless klasszikusát, az Insomniát, előtte még a Blaha Louisiana is zenél, most pedig jön a Razor Kicks, és a Down with the Trumpets. Jó reggelt!

0: 18 napot, 21 órát és 40 percet töltött alvás nélkül, a végén már halucinált és minden baja volt. Aztán a Guinness 97-ben végleg törölte és megszüntette ezt a kategóriát, mivel az alvás megvonás rendkívül egészségtelen és közvetlen életveszélyt jelent a kísérletezőkre. Rögtön 8:30 jönnek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk a Spice Girls-zel. See you be there, a Besten!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark. 7 új produkciót mutat be vasárnap kezdődő évadában az idén 80 éves Szegedi Kövér Béla Bábszínház. Az új darabok és a továbbjátszások mellett folytatódnak a színház különleges projektjei, melyek a többi közt a környezettudatosság fontosságára hívják fel a figyelmet, vagy a Bábszínház műfajának érdekességeit mutatják be. Megerősítik Magyarország részvételét az Európai Unió bosznia-hercegovinai békefenntartó műveletben. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint megduplázták, így 300 főre emelték a magyar katonai létszámot. Ezen túl hosszabb ideig, 3 hónap helyett több mint 1 évet töltenek kihelyezett szolgálatban a békefenntartók. Átalakítják itthon a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A kezdeményezés elindítói a jelenlegi finanszírozás elégtelenségére és a praxisok működési nehézségeire hívták fel a figyelmet. Megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. Alsó és felső tagozatos iskolások számára gondolta újra Kodály Zoltán klasszikus daljátékát a Hári Jánost a Magyar Állami Operaház. A Hári Jánoska címmel szeptember 19-től színpadra kerülő produkció rendezője elmondta, az előadás a mai digitális generáció nyelvén szólal meg, az okos telefonok és a mesterséges intelligencia bevonásával, ám a cél az, hogy a gyerekek a virtuális világ mögött felfedezzék a mű igazi értékeit és az emberi fantáziát. Erejét. Harangi Mária hozzátette, a darab az MVM Piccolo program részeként valósul meg, egyúttal felütésként szolgál a Hári 100 elnevezésű centenáriumi eseménysorozathoz is. 73 szorványbeli iskola magyar kisdiákjai vehetnek részt délutáni oktatásban Erdélyben. A hétfőn elkezdődött új tanévben az iskola alapítvány délutáni oktatási programja révén. Az előzetes felmérések alapján a működtetők az új tanévben mintegy 3500 diák részvételére számítanak. A délutáni oktatási program szeptember 21-én indul. A szülők szeptember 7-e és 15-e között irathatják be rá kisgyermekeiket.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarkoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. A Superkupa mérkőzéssel elkezdődött a 2026-2027-es amatőr kispályás szezon Dunaújvárosban.

0: A döntőt hosszabbításban a Karmacsi autó nyerte. A labdarúgó sorozatokkal több mint 1000 embert mozgat meg a DLS. A múlt heti szuperkupán két nagyon jó csapat mért összereit, tele kiváló játékosokkal. A rekordbajnok Karmacsi autó ellenfele az alacsonyabb osztályú Dese gárdája volt, ahol Salamon Miklós a Dunafel NB1-es bajnokcsapatának játékosai szerepelt. További hírek a témában a feol.hu-n. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal, a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Országszerte, így itt Fejér vármegyében is, bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. A meteorológusok szerint friss lesz a reggel, 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, ismét az északi észak-keleti fagyzugokban lesz a leghűvösebb. Kezdetben délen lehetnek vastagabb feltyorfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országos napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható. Az ország északi, észak-nyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Az egész internet az olasz nagydíj új trófeáján röhög. A kupa úgy néz ki, mintha 5-6 mosatlan edényt egymásra pakoltak volna, és ebből építettek volna tornyot. És míg a szurkolók kiakadtak a bizarr dizájnon, az internet ezen nevet napok óta. Mennyire bizarr? A címe a következő dalnak, OMC, How Bizarre! 1:49 után a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között itt a Best FM-en. Jó reggelt!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarhoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. Több alkalommal is várják a véradókat szeptemberben Dunaújvárosban. A következő lehetőség már szeptember 8-án, vagyis a mai napon lesz a Vasműúti véradó állomáson, a hónap közepén pedig véradó busz is érkezik a városba. Szeptember 15-én kedden 12 és 18 óra között a Baracsi út 2-es szám alatti McDonald's-nál véradó busz várja majd a segíteni szándékozókat. Két nappal később, 17-én csütörtökön 14 és 17 óra között pedig az Obi áruházhoz a Benyimi út 5-7 szám alá várják a véradókat. További dátumok a dunaonline.hu oldalon. A Superkupa mérkőzéssel elkezdődött a 2026-2027-es amatőr kispályás szezon Dunaújvárosban. A döntőt hosszabbításban a Karmacsi Autó nyerte. A labdarúgó sorozatokkal több mint 1000 embert mozgat meg a DLS. A múlt heti Superkupán két nagyon jó csapat mért összereit tele kiváló játékosokkal. A rekordbajnok Karmacsi Autó ellenfele az alacsonyabb osztályú Dese gárdája volt, ahol Salamon Miklós a Dunafel NB1-es bajnokcsapatának játékosai szerepelt. További hírek a témában a feol.hu-n. Országszerte, így itt Fejérvár megyében is, bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. A meteorológusok szerint friss lesz a reggel, 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, ismét az északi és a keleti fagyzugokban lesz a leghűvösebb. Kezdetben délen lehetnek vastagabb feltyófelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országos napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható. Az ország északi, északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Most, azaz 2026. szeptember 8-án, 2026, nem 2046, mégis azt olvasom, nem vicc, robotok tüntettek Varsóban a mesterséges intelligencia szabályozásáért. Éppen ezért mi ebben az órában is visszamegyünk az AI, sőt, az internet előtti korba, a 90-es évek elejére, például egy kicsit később majd az Allianz etnékkel. Énekel Lady Gaga, nem sokára jön az ATV, most pedig Shaggy indítja az órát, az It Wasn't Me-vel, 4 perc számolt 9, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék lecsengőben van, a kedreggeli csúcsforgalom, de még mindig nagy a forgalom az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál, az M0-áson az M1-es felé Vecsés térségében, a 10-es főúton befelé és az M3-as fővárosi bevezető szakaszán is. Hívható SMS Viber számunkra, várom a további közlekedési infókat, 0620 55 55 155. Mindjárt a Well Hello, előtte még Lady Gaga, most pedig Desiree jön, és a You Gotta Be a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, az e-bookokhoz vagy a digitális árcédulákhoz hasonló elektromos papír tájékoztató érkezik a megállókba a papíron kiragasztott menetrendek helyett. A technológia elhozza a dinamikus utas tájékoztatást a busz megállókba és a kisforgalmú vasúti megállóhelyekre. A MÁV Volán csoport megállóiban már jó pár helyen tesztelik az e-papír technológiát, melynek köszönhetően nem kell böngészni a járat indulási idejét, mert mindig a következő buszok, vonatok látszanak, de a késésekről, járatkimaradásról is jönnek a központból a jelzések. Sőt, a kijelző mindezt akár fel is olvassa. Maga a technológia nagyjából 2 évtizede létezik, és külföldön már 10 éve kezdték alkalmazni az utas tájékoztatásban. Eddig összesen 30 busz megállóba telepítettek fekete-fehér vagy színes e-papír kijelzőket, például Budapesten, Tihanyban, Szekszárdon, Székesfehérváron, Érdemgyöngyösön vagy Aszódon. Egyre pontosabban tájékozódhatunk tehát a menetrendekről, de azt, hogy a jó irányba tartó járatra szálljunk föl, az még mindig rajtunk múlik. Move in the right direction! A Gossip dala folytatja a kedreggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek fele

0: Best FM, a legjobb zenék, lassan véget ér a kedd reggeli csúcs. Azért érdemes még figyelni az M7-esen Letenye felé Székesfehérvár térségében, ahol kaszálnak, az 59-es kilométertől néhol lezárják a belső sávot, lassabb haladásra kell készülni. Szeptember 8-án kedden pedig még tart a nyár, de már csak holnapig, csütörtökön hidegfront vet véget a kánikulának, amely ma még 30 fok körüli maximumot, holnap 30 fok fölött, akár 35 fokot is eredményezhet. Csütörtökön pedig már csak 24-30 fok között alakul a maximum. 30 fok persze az ország délkeleti részén a szokásosan legmelegebb helyeken lesz majd, de a 25 lesz általánosabb. És hát némi csapadék is érkezik, reméljük bőségesen. A folytatásban pedig az óra végéig biztosan halljuk még Sheryl Crow-t, jön a Follow the Flow mindjárt, most pedig a Matchbox 20 és a How Far We Come a Besten.
1: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A millenniumi nosztalgia tehát folytatódik 10 után is, és ha már szóba került, hallgassuk meg konkrétan a New Millenniumot a Topaz-től. De jön például a VIP is. Keresem a hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 10 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Átalakítják itthon a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A kezdeményezés elindítói a jelenlegi finanszírozás elégtelenségére és a praxisok működési nehézségeire hívták fel a figyelmet. Megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. Alsó és felső tagozatos iskolások számára gondolta újra Kodály Zoltán klasszikus daljátékát a Hári Jánost a Magyar Állami Operaház. A Hári Jánoska címmel szeptember 19-től színpadra kerülő produkció rendezője elmondta, az előadás a mai digitális generáció nyelvén szólal meg, az okos telefonok és a mesterséges intelligencia bevonásával. Ám a cél az, hogy a gyerekek a virtuális világ mögött felfedezzék a mű igazi értékeit és az emberi fantáziát. Erejét. Harangi Mária hozzátette, a darab az MVM Piccolo program részeként valósul meg, egyúttal felütésként szolgál a Hári 100 elnevezésű centenáriumi eseménysorozathoz is. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés. Európában hiába javult a levegő minőség az elmúlt évtizedekben. A hazai városok közül csak Sopron felel meg a WHO ajánlásainak. A többi vizsgált település a felsorolás szennyezettebb felében szerepel. Itthon főként a kisméretű részecskék és az ózon okoz problémát. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Szánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark. 73 szorványbeli iskola magyar kisdiákjai vehetnek részt délutáni oktatásban Erdélyben. A hétfőn elkezdődött új tanévben az iskola alapítvány délutáni oktatási programja révén. Az előzetes felmérések alapján a működtetők az új tanévben mintegy 3500 diák részvételére számítanak. A délutáni oktatási program szeptember 21-én indul. A szülők szeptember 7-e és 15-e között irathatják be rá kisgyermekeiket. Megerősítik Magyarország részvételét az Európai Unió bosznia-hercegovinai békefenntartó műveletben. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint megduplázták, így 300 főre emelték a magyar katonai létszámot. Ezen túl hosszabb ideig, 3 hónap helyett több mint 1 évet töltenek kihelyezett szolgálatban a békefenntartók.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarkoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. Több alkalommal is várják a véradókat szeptemberben Dunaújvárosban. A következő lehetőség már szeptember 8-án, vagyis a mai napon lesz a Vasműúti Véradó állomáson, a hónap közepén pedig Véradó busz is érkezik a városba. Szeptember 15-én kedden 12 és 18 óra között a Baracsi út 2-es szám alatti McDonald's-nál Véradó busz várja majd a segíteni szándékozókat. Két nappal később, 17-én csütörtökön 14 és 17 óra között pedig az Obi áruházhoz a Benyimi út 5-7 szám alá várják a véradókat. További dátumok a dunaonline.hu oldalon. A Superkupa mérkőzéssel elkezdődött a 2026-2027-es amatőr kispályás szezon Dunaújvárosban. A döntőt hosszabbításban a Karmacsi Autó nyerte. A labdarúgó sorozatokkal több mint 1000 embert mozgat meg a DLS. A múlt heti Superkupán két nagyon jó csapat mértőszereit tele kiváló játékosokkal. A rekordbajnok Karmacsi Autó ellenfele az alacsonyabb osztályú Dese gárdája volt, ahol Salamon Miklós a Dunafer NB1-es bajnokcsapatának játékosai szerepelt. További hírek a témában a feol.hu-n. Országszerte, így itt Fejérvár megyében is, bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. A meteorológusok szerint friss lesz a reggel, 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, ismét az északi-északkeleti fagyzugokban lesz a leghűvösebb. Kezdetben délen lehetnek vastagabb felhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országos napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Elsőként egy napsütéses funky deep house a napfényes kaliforniai Los Angelesből, Eric Wickmantől és James Donaldsontól, azaz a Deep Swing Duo-tól. 2001-es In The Music című dalukat indítom. 4 perc elmúlt 10. Hello, jó munkát, jó utat! Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Így van, mert hogy ma is van nap. Best FM a legjobb zenék, a tegnap után ma kedd van, ami azt jelenti, hogy a tegnapi Classic House szettet, amit Lauer Krisztiántól hallottunk ma, a Night Shift-ben, a Best FM esti mix műsorában egy jó kis funky összeállítás követi. Hattól a házigazda White Boy elemezjátszóknál, 7 és 8 között, DJ Hangya hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky trackjeit, most pedig Sophie B. Hawkins jön.

0: Jazz FM, a legjobb zenék dolgoznak az M0-áson, az M3-as és az M2-es között a Megyeri híd felé vezető oldalon. 1-2 kilométeren torlódik a pálya, és több helyen is torlódást okoz az 52-es főúton zajló munkálat. Fülöpszállás és Solt között a 35-ös és 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra, hosszabb menetidőre kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy kis burkolatjel festés, egy kis növényzetgondozás, de semmi komoly dugó vagy baleset szerencsére. Ha van közlekedési info, a hírek alatt is várom 06 20 55 55 155. A délelőtt utolsó órájában pedig hozom majd a Savage Garden-t. És jön az embertelen dal is. Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A lakosság segítségét kéri a Gárdonyi Rendőrkapitányság. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál, Szél Móni. A lakosság segítségét kéri a Gárdonyi Rendőrkapitányság egy augusztusi ercsi eset miatt. A rendőrök azt a férfit keresik, aki a gyanú szerint egy közlekedési jelzőtáblát fektetett a földre. A rendelkezésre álló adatok szerint 2026. augusztus 12-én 23 óra 48 perc körül Ercsiben a Lavotta utca és a Május 1 körút kereszteződésénél egy ismeretlen férfi megragadta az ott elhelyezett elsőbségadás kötelező jelzőtábla oszlopát, majd a földre fektette. Névtelen bejelentést tehető akár a nap 24 órájában elérhető ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontalú zöld számán, valamint a 112-es segélyhívón. A férfiról felvétel megtekinthető a Duna Online oldalán. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarhoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. Megkezdődött a közönségszavazás a kiemelkedő művészeti teljesítményt és közösségépítő szerepet elismerő Kaszás Attila díjra. A szakmai szavazatok alapján az idei évben Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza mérkőzik meg az elismerésért. A közönségszavazás szeptember 15-én éjfélig tart. Szavazni a Fejér vármegyeiek is a kaszásattiladi.hu oldalon tudnak, ahol a jelölteket bemutató kisfilmek is megtekinthetők. Az elismerést szeptember 17-én a Víg Színházban a Padlás című előadás előtt adják át a győztesnek. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági bevők számára itt Fejér vármegyében is. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. Holnap napközben napos időnk lesz, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet. Egy érkező hidegfront hatására csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz, délután 31-36 fokos kánikula várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot. Diákoktól várnak dokumentumfilmeket a székesfehérvári szemlére. Délutára már elég meleget ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. A Szent István vidékfejlesztési program keretének felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Egyebek mellett erről beszélt napi rendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a program először 10 térségben indul meg, országosan a kezdeti szakasz értékelése után vezetik be. Ettől függetlenül megtartják a Magyar Falu programot és a versenyképes járások programját is, közölte a kormányfő az országgyűlésben. A parlament egyébként ma több határozatot is hoz, emellett megválaszthatja a független közmédia testület tagjait és elnökét. Elkezdődik a 2026-os központi költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája is. Súlyos repülőbaleset történt Miami-ban. Egy Puerto Rico felől érkező teherszállító gép tegnap túlfutott a leszálló pályán. Több járműnek is nekiütközött, majd az orrára borult, kigyulladt és nagy lánggal égett. A szerencsétlenségben legalább 5 meghaltak, 3 ember válságos, 2 súlyos állapotban van. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét órákra lezárták. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra a középiskolások és a felsőoktatásban tanulók legfeljebb 10 perces alkotásokkal nevezhetnek. A legjobb filmeket bemutatják a Székesfehérvári Filmfesztiválon is, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
4: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5-tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
3: Úgy tűnik, a vénasszonyok nyara egyelőre folytatódik, de már közel a lehűlés. Jönnek is a részletek a várható időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, nagyrészt derült, napos, száraz időre készülhetünk. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A holnap is derült idővel kezdődik, aztán délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, nappal mindenhol 30 fok fölé melegedhet a levegő. Csütörtökre keleten is megnövekszik a felhőzet és sokfelé való színű csapadék. Lehűlés kezdődik, délután 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Elsőként az Ausztrál duótól, a Madison Avenue-től, és rögtön egy szakítás és egy számunkérés kellős közepébe csöppenünk. Ki a fene vagy te, kéri számon hűtlen pasiát a Choicy, Who the hell are you? Ezzel indul az óra, jön nem sokára a Seal és a Kiss from a Rose, a No Doubt az It's My Life-val és Rihanna is az SOS-szel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 5 perc elmúlt 11. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, ahogyan az akciófilmekben szokták mondani, amikor a történet helyszínt vált, Sydney, Ausztrália. A dátum pedig 1996. május 27, akkor jelent meg a Savage Garden duo, azaz Darren Hayes és Daniel Jones I Want You című slágere, mely hazájában és az amerikai Billboard 100-as listáján is a negyedik helyig jutott.

0: Best FM. This thing right here. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM a legjobb zenék. Közlekedési infók az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. Több szakaszon is útépítők dolgoznak. Félpályás lezárásokra, napközben torlódásokra kell készülni. Ugyanaz a helyzet most per pillanat az M0-áson, az M3-as és az M2-es csomópont között, ahol burkolatjeleket festenek. A Megyeri híd felé tartó oldalon csak egy sáv járható, a torlódás 2-3 kilométer. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A divákkal, Jennifer Lopezzel és Majoros Ritával indul a délután. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A lakosság segítségét kéri a Gárdonyi Rendőrkapitányság egy augusztusi ercsi eset miatt. A rendőrök azt a férfit keresik, aki a gyanú szerint egy közlekedési jelzőtáblát fektetett a földre. A rendelkezésre álló adatok szerint 2026. augusztus 12-én 23 óra 48 perc körül Ercsiben a Lavotta utca és a Május 1 körút kereszteződésénél egy ismeretlen férfi megragadta az ott elhelyezett elsőbségadás kötelező jelzőtábla oszlopát, majd a földre fektette. Névtelen bejelentést tehető akár a nap 24 órájában elérhető ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontalú zöld számán, valamint a 112-es segélyhívón. A férfiról felvétel megtekinthető a Duna Online oldalán. Több alkalommal is várják a víradókat szeptemberben Dunaújvárosban. A következő lehetőség már szeptember 8-án, vagyis a mai napon lesz a Vasműúti víradóállomáson, a hónap közepén pedig víradóbusz is érkezik a városba. Szeptember 15-én kedden 12 és 18 óra között a Baracsi út 2-es szám alatti McDonald's-nál víradó busz várja majd a segíteni szándékozókat. Két nappal később, 17-én csütörtökön 14 és 17 óra között pedig az Obi áruházhoz a Benyimi út 5-7 szám alá várják a víradókat. További dátumok a dunaonline.hu oldalon. A Superkupa mérkőzéssel elkezdődött a 2026-2027-es amatőr kispályás szezon Dunaújvárosban. A döntőt hosszabbításban a Karmacsi Autó nyerte. A labdarúgó sorozatokkal több mint 1000 embert mozgat meg a DLS. A múlt heti Superkupán két nagyon jó csapat mért összereit telekiváló játékosokkal. A rekordbajnok Karmacsi Autó ellenfele az alacsonyabb osztályú Dese gárdája volt, ahol Salamon Miklós a Dunafel NB1-es bajnokcsapatának játékosai szerepelt. További hírek a témában a feol.hu-n. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a katasztrófa védelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. A meteorológusok szerint friss lesz a reggel, 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, ismét az északi és észak-keleti fagyzugokban lesz a leghűvösebb. Kezdetben délen lehetnek vastagabb felhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országos napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható. Az ország északi és észak-nyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Kezdetnek 10 térségben indul majd a Szent István vidék fejlesztési program. Papírsárkány fesztiválra készülnek Zamárdiban, nyáriasan meleg idő várható. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidék fejlesztési program, 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napirendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A kezdeti szakasz értékelése után országosan jövő augusztus 20-a után vezetik majd be a programot, amely a tervek szerint csaknem 2200 vidéki települést, körülbelül 1 millió 850 ezer embert segíthet közvetlenül. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Beigel Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
4: a tavalyi évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi egyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt, Honyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihany, de itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a Dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
3: Lakóházakat, raktárakat és egy iskolát is találatért hajnalban Kijevben és környékén. Az orosz légicsapásoknak több halottjuk és sebesültjük is van. A rakétákból, drónokból 175-öt fogott el, illetve semmisített meg az ukrán légvédelem. Papírsárkányok lepik majd el az eget Zamárdi felett. A háromnapos égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztiválon szeptember 18-ától égi parádékat, reptetéseket, sárkánykészítő workshopokat tartanak. A közönség ritkán látható repülőszerkezeteket, lebegő szobrokat is megcsodálhat. A felhők többsége elvonul, általában napos időre van kilátás, a csúcsok 28 és 34 fok körül alakulnak, késő estére ebből 18-25 fok marad. Holnap délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, de még nyárias meleg lesz, akár 30-35 fok. Csütörtökön keletre is megérkeznek a felhők, sok felé valószínű csapadék, hajnalban 12-18, napközben pedig már csak 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délutánt, mert ugye elmúlt dél most már pár perccel, úgyhogy jöttem beköszönni, meg jó étvágyat kívánni az ebédelőknek, meg hát kellemes napot, kellemes együtt töltött délutánt. Én Majoros Rita vagyok, a következő néhány órában a legjobb zenék társaságában tölthetik a napot. Itt lesz például a Six Winston, The Reacher és a Dashy Goes, most pedig J-Lo indít.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, ezen a keddi napon is. Reggel az első pillanatban azt gondoltam, hogy ma már szerda van, valahogy mostanában annyira gyorsan telnek a hetek, bár így, hogy most beléptünk a szeptemberbe talán, és persze a suli kezdés miatt is egy kicsit lelassul sokaknak, de azért megnyugtat, hogy már kedd van, és ezen a délutánon is együtt tölthetünk jó pár órát, remélem, hogy akár munka közben, utazás közben, vagy csak kikapcsolódás közben is a Best FM-et választják. És hogy jól telt a kedd délelőtt, én most próbálom kihasználni így ezeket az utolsó forró napokat, és ilyen nagy mosásokat csinálok, amikor reggel kimosok, és mire hazaérek a munkából, már kb. Minden megszárad, mert hogy annyira meleg van. Úgyhogy gyorsan most ilyen ágyneműs, törölközős, nagy mosás volt délelőtt. Úgyhogy nagy lendülettel érkeztem, mert higgyék el, egyébként a nagy mosás is zenékkel a legjobb. Úgyhogy ehhez is hozom például George Michael Freedom-ját, de itt lesz majd a Yolanda Be Cool féle We Know Speak Americano. Most pedig a Night Clawlers folytatja a délutánt, én pedig hamarosan közlekedési infokkal jelentkezem. Addig is, push the feeling on, itt a Best FM-en!

0: Best FM a legjobb zenék, George Michael Freedom-ját hallgattuk meg. Az utakon is lehetünk szabadok, de azért csak óvatosan és minden szabályt betartva. Ma is sokan dolgoznak az utakon, úgyhogy vigyázzunk rájuk is. Például az M0-áson, mert az északi szektorban az M3-as és az M2-es csomópontja között burkolati jeleket festenek. A 70-es kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás közel 1 kilométeres. 0620-55-55-155, ide pedig megköszönöm, hogyha megírják, ha önök is látnak valamit az utakon, vagy éppen tapasztalnak valamit, de nyugodtan hívjanak fel, ha úgy érzik, hogy úgy könnyebb. Én pedig ma is jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok a Best FM legjobb dalaival.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Thank you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Olai Bolya és az Édes Méreg, de jó hír, hogy elröppent egy óra a délutánból, úgyhogy ebéd után vissza kell térni a munkához. Ez lehet, hogy egy kicsit kevésbé jó hír, de ehhez is jönnek a legjobb zenék, úgyhogy senki nem marad egyedül. Jön majd a Faith No More és az Easy.

0: Ruhiban induljunk neki, de itt lesz majd Mohamed Fatima is, és a Ragyog a szívem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A lakosság segítségét kéri a Gárdonyi Rendőrkapitányság. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A lakosság segítségét kéri a Gárdonyi Rendőrkapitányság egy augusztusi ercsi eset miatt. A rendőrök azt a férfit keresik, aki a gyanú szerint egy közlekedési jelzőtáblát fektetett a földre. A rendelkezésre álló adatok szerint 2026. augusztus 12-én 23 óra 48 perc körül Ercsiben a Lavotta utca és a Május 1 körút kereszteződésénél egy ismeretlen férfi megragadta az ott elhelyezett elsőbbségadás kötelező jelzőtábla oszlopát, majd a földre fektette. Névtelen bejelentés tehető akár a nap 24 órájában elérhető ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontalú zöld számán, valamint a 112-es segélyhívón. A férfiról felvétel megtekinthető a Duna Online oldalán. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarhoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a katasztrófa védelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Országszerte így itt Fejér vármegyében is. Bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. A meteorológusok szerint friss lesz a reggel, 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, ismét az északi és a keleti fagyzugokban lesz a leghűvösebb. Kezdetben délen lehetnek vastagabb feltyófelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országos napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható. Az ország északi, észak-nyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között várható.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Átlag alatt teljesítettek szövegértésből diákjaink a PISA felmérésen. Orosz diplomatákat utasítottak ki hazánkból. Egyelőre kitart a szeptemberi nyár. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, Lannert Judit szerint. Az oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértés terén viszont kicsit az alatt teljesítettek. A nemzetközi felmérés egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. Magyarországon 273 intézmény, mintegy 6400 tanulója töltötte ki a teszteket. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány. Ezt a külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott hazánkban, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő később közölte, Moszkva kemény választ fog adni a lépésre. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
4: A dinnyek minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
3: Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték. A szerb hatóságok bukkantak rá, Novi Sadban rejtőzködött, éppen a születésnapján fogták el. A kiadatási eljárás megkezdődött. Tovább csökken a felhőzet, nagyrészt derült, napos, száraz időre készülhetünk. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A holnap is derült idővel kezdődik, aztán délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, nappal mindenhol 30 fok fölé melegedhet a levegő. Csütörtökre keleten is megnövekszik a felhőzet és sokfelé való színű csapadék. Lehűlés kezdődik, délután 21-29 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Bizony egy óra után is csupa-csupa felejthetetlen sláger itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Érkezik mindjárt Melanie C és a Never Be The Same Again. Itt lesz a Faith No More és az Easy No, meg Oroszlán Szonya és a Tape State. Imádom ezt a zuhany alatt énekelni, tényleg ordítva. Lili Ellen indítja az órát, jön a Smile, én pedig hamarosan felteszem a napkérdését is.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Megjöttem a napkérdésével. Azt hiszem, kimondhatom, hogy a kolléganőim is nagyon jó alapul szolgálnak a különböző napi témákhoz, úgyhogy most megint az együtt ebédelés után jöttem egy témával. Mi a legabszurdabb dolog, ami miatt valaha megsértődött ránk valaki? Gondoljuk ezt végig. Mi volt az a legabszurdabb dolog, ami miatt valaki egyszerűen csak megsértődött ránk? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van ilyen. Nekem van egy-kettő olyan dolog, amit nem értek, sőt a mai napig nem tudok, hogy miért sértődött rám meg valaki, de biztos, hogy hát vagy legalábbis én azt gondolom, hogy nem volt valami nagy ügy az egész. Lehet, hogy ennek utána kellene járni. Most emiatt egy kicsit ezen elgondolkodtam. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Szóval mi volt a legabszurdabb dolog, ami miatt valaki megsértődött ránk? Egyébként a gyerekek is jó alapjául szolgálnak ezeknek a témáknak, mert ők aztán tényleg mindenen meg tudnak sértődni, úgyhogy természetesen ezeket az üzeneteket is várom. Mellé pedig a Faith No More dalát hozom. Jön egy kis Easy a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmezői.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Van egy fontos közlekedési információ, miszerint két autó ütközött az M7-esen Lettenye felé Kápolnásnyék előtt. Az érintett autók a 38-as kilométernél leállósávon állnak, úgyhogy csak kisebb lassulást tapasztalható, ezt írták a hallgatóink. Nagyon köszönöm, ha önök is látnak valamit a folytatásban, megköszönöm, ha jelentkeznek az infóval. 0620 55 55 155 a számunk. Mindjárt hallunk még több információt, hiszen jönnek a hírek, aztán időjárás előrejelzés, én pedig utána megyek tovább a legjobb zenékkel. Itt lesz Ricky Martin és a She Bangs.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A lakosság segítségét kéri a Gárdonyi rendőrkapitányság. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A lakosság segítségét kéri a Gárdonyi rendőrkapitányság egy augusztusi ercsi eset miatt. A rendőrök azt a férfit keresik, aki a gyanú szerint egy közlekedési jelzőtáblát fektetett a földre. A rendelkezésre álló adatok szerint 2026. augusztus 12-én 23 óra 48 perc körül Ercsiben a Lavotta utca és a Május 1 körút kereszteződésénél egy ismeretlen férfi megragadta az ott elhelyezett elsőbségadás kötelező jelzőtábla oszlopát, majd a földre fektette. Névtelen bejelentést tehető akár a nap 24 órájában elérhető ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, valamint a 112-es segélyhívón. A férfiról felvétel megtekinthető a Duna Online oldalán. A Superkupa mérkőzéssel elkezdődött a 2026-2027-es amatőr kispályás szezon Dunaújvárosban. A döntőt hosszabbításban a Karmacsi Autó nyerte. A labdarúgó sorozatokkal több mint 1000 ember mozgat meg a DLS. A múlt heti Superkupán két nagyon jó csapat mért összereit tele kiváló játékosokkal. A rekordbajnok Karmacsi Autó ellenfele az alacsonyabb osztályú Dese gárdája volt, ahol Salamon Miklós a Dunafel NB1-es bajnokcsapatának játékosai szerepelt. További hírek a témában a feol.hu-n. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető a támogatás. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Országszerte, így itt Fejér vármegyében is, bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. A meteorológusok szerint friss lesz a reggel, 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, ismét az északi és a keleti fagyzugokban lesz a leghűvösebb. Kezdetben délen lehetnek vastagabb felhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országos napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható. Az ország északi és északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Idén is megtartják a Teszed akciót. Diákoktól várnak dokumentumfilmeket egy fehérvári szemlére. Nyáriasan meleg idő várható ma is, holnap is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napirendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A kezdeti szakasz értékelése után országosan jövő augusztus 20-a után vezetik majd be a programot, amely a tervek szerint csaknem 2200 vidéki települést, körülbelül 1 millió 850 ezer embert segíthet közvetlenül. Ismét megyék lesznek a vármegyék és kormány megbízottak a főispánok. A parlament 134 igen és 52 nem szavazattal döntött az erről szóló törvényjavaslatról. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bayer Judit lett. Idén is lesz Teszed akció. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12-e és 18-a között rendezik meg, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra a középiskolások és a felsőoktatásban tanulók legfeljebb 10 perces alkotásokkal nevezhetnek. A legjobb filmeket bemutatják a Székesfehérvári Filmfesztiválon is, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta el rádiónknak Sejben Csilla, a Szemle marketing vezetője.
5: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
4: A felhők többsége elvonul, általában napos időre van kilátás, a csúcsok 28 és 34 fok körül alakulnak, késő estére ebből 18-25 fok marad. Holnap délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, de még nyárias meleg lesz, akár 30-35 fok. Csütörtökön keletre is megérkeznek a felhők, sok felé valószínű csapadék, hajnalban 12-18, napközben pedig már csak 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Mi volt a legabszurdabb dolog, amiért valaki megsértődött ránk? Ma délután ez a kérdés, jöhetnek a válaszok a folytatásban is a 0620-55-55-155-re, mellé pedig ebben az órában is a legjobb zenék, hogy 2 óra 5 perccel jön Ricky Martin és a She Banks, én Majoros Rita vagyok. Na meg persze, csodás kedd délutánt kívánok mindenkinek, töltsük együtt a napot.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Mi volt a legabszurdabb dolog, amiért valaki megsértődött ránk? Ma délután erre a kérdésre keresem a választ. Azt írja Peti. A kollégám azért haragudott meg rám, mert nem vettem észre, hogy új szemüvege van. Mondtam neki, hogy de hát ugyanaz a keret. És mondta, hogy igen, de akkor is új. Oké. Nincs több kérdésem. Azt írja Gyuri. A párom megsértődött, mert álmomban megcsaltam valakivel. Reggel én kértem bocsánatot. Én azt hittem, hogy ilyen csak a vicces TikTok videókban van. Hát ezek szerint nem. Gábor azt írja. A barátom megsértődött, mert a közös fotó nem őt tegeltem be elsőnek. Mondtam neki, hogy öten vagyunk rajta, azt mondta pont azért. Mi? 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hát tényleg pont ilyen abszurd dolgokra voltam kíváncsiak. Na de önök jönnek, aki még nem írt, jelentkezzen. Én gyanítom, hogy mindenkivel történt már hasonló. Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instagramon is, itt pedig a legjobb zenék. Úgyhogy Only Murs, Dance With Me Tonight, ezzel folytatódik a délután. Előtte még itt a CNC Music Factory és a Gonna Make You Sweat, ami garantáltan igazán feltekeri a hangulatot. Itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy autó a közútkezelő járművébe hajtott. A 134-es kilométernél mindkét forgalmi sávot lezárták, úgyhogy a leálló sávon lépésben lehet csak haladni. A helyszínnel is mögött közel 3 kilométeres a kocsisor. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és ívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, vigyázzunk egymásra és az úton dolgozókra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarkoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. Több alkalommal is várják a véradókat szeptemberben Dunaújvárosban. A következő lehetőség már szeptember 8-án, vagyis a mai napon lesz a Vasműúti véradóállomáson, a hónap közepén pedig véradóbusz is érkezik a városba. Szeptember 15-én kedden 12 és 18 óra között a Baracsi út 2-es szám alatti McDonald's-nál véradóbusz várja majd a segíteni szándékozókat. Két nappal később, 17-én csütörtökön 14 és 17 óra között pedig az Obi áruházhoz a Benyémi út 5-7 szám alá várják a véradókat. További dátumok a dunaonline.hu oldalon. A Superkupa mérkőzéssel elkezdődött a 2026-2027-es amatőr kispályás szezon Dunaújvárosban. A döntőt hosszabbításban a Karmacsi Autó nyerte. A labdarúgó sorozatokkal több mint 1000 embert mozgat meg a DLS. A múlt heti Superkupán két nagyon jó csapat mért összereit tele kiváló játékosokkal. A rekordbajnok Karmacsi Autó ellenfele az alacsonyabb osztályú Dese gárdája volt, ahol Salamon Miklós a Dunafer NB1-es bajnokcsapatának játékosai szerepelt. További hírek a témában a feol.hu-n. Országszerte, így itt Fejér vármegyében is, bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Holnap napközben napos időnk lesz, majd délután este nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet. Egy érkező hidegfront hatására csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz, délután 31-36 fokos kánikula várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Teljesen tartalmasan a kedd délután mindenkinek, dunaújvárosi hallgatók. Ez itt a 93.1 Best FM. Igen, a legjobb zenék pörögnek egész nap itt Dunaújvárosban és a környékünkön. Üdvözlök mindenkit, a nevem Oleg Csongor, de nem én zenélek, hanem Tom Nowy mindjárt indítja az órát az Unexpected című dal.
1: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 West FM, a legjobb zenék. Üdvözlöm a hallgatókat, Dunói Város és a térség. A nevem Oleg Csongor, remélem eddig jól telt a nap, gondolom elég sokan melóznak még, úgyhogy kitartást. A többieknek pedig jó pihit. Szeptember 8-a van már, névnaposaink az Adriennek, Isten éltesse őket és a születésnapos hallgatóinkat nagyon sokáig. Itt Dunói Városban és a környékünkön 61. éve az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja a mai, szeptember 8-a, és 180 esztendeje 1846-ban megnyílt a Miskolci Nőnevelő Intézet, az első magyar felsőbb leányiskola. Híres emberek, akik ma születtek, 176 éve született Blaha Lujza, színésznő, a nemzet csalogánya. És 114 éve látott napvilágot Gyarmati Fanni, nyelvtanár, férjének Radnóti Miklós hagyatékának rendezője, őrzője. Aki ma ünnepel, Isten éltesse sokáig, Dunói Városi hallgatók, Justin Timberlake felvétele következik a Besten, a Like I Love You. Just something about you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, getting scared now, right, don't feel me baby, it's just Justin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket kívánok azoknak, akik most is vezetnek Dunaújvároson belül vagy a környékünkön. A 6-oson pedig végeznek útkarbantartási munkálatokat Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton. A 66-os és a 75-ös kilométer között útszűkület van érvényben. Hasonló a helyzet a 62-esen, Dunaújváros Székesfehérvár másodrendű főúton, a 0-as és a 20-as kilométer között, és ugrunk egyet, picit messzebb, az 52-esen végeznek még csomóbontépítési munkákat jó pár héten keresztül, ez Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút, és konkrétan a 47-es kilométerről van szó. Egyéb útinfók is jöhetnek bátran most is, 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen, türelmesen és szabályosan közlekedjen mindenki. Most Nana felvétele következik, indítom a Lonely című dalt itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en szórakozunk együtt, még a következő két órában azon hallgatókkal, akik maradnak velünk. Az újakat pedig külön köszöntöm Dunaújvárosból vagy a környékről. A nevem Molek Csongor, és hozok korábbi parti felvételeket is. Ilyennel kezdünk mindjárt, Pitbull-lal. Tőle szól az I Know You Want Me.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Túlnyomóan derült napos idő ígérkezik. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 praxis betöltetlen, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdő házi orvosok bérezése mellett többfelé probléma a jó infrastruktúrális körülmények megteremtése. Látványos kísérletek, előadások és interaktív laborlátogatás is várja az érdeklődőket a Semmelweis Egyetemen szeptember 25-én és 26-án a kutatók éjszakáján. Előadás szól majd egyebek mellett a betegségek diagnosztizálásának lépéseiről, a személyazonosítás módszereiről, az igazságügyi orvostan rejtelmeiről, a sejtek válogatásáról és elemzéséről, valamint arról, hogy mi történik a betegekből származó szövetmintákkal és műtéti anyagokkal a végleges diagnózis megszületéséig. Egyes programok korhatárhoz kötöttek. Ma van a fizioterápia világnapja. 1951-ben ezen a napon alakult meg a Gyógytornászok Világszövetsége. A terápia a természetes energiákat, mint például a fényt, a hőt, a vizet, köztük a gyógyvizek jótékony hatásait használja fel a kezeléseknél. Napjainkban a legtöbb klinikai szakmában nélkülözhetetlen ez a módszer. Alsó és felső tagozatos iskolások számára gondolta újra Kodály Zoltán klasszikus daljátékát a Hári Jánost a Magyar Állami Operaház. A Hári Jánoska címmel szeptember 19-től színpadra kerülő produkció rendezője elmondta, az előadás a mai digitális generáció nyelvén szólal meg, az okos telefonok és a mesterséges intelligencia bevonásával, ám a cél az, hogy a gyerekek a virtuális világ mögött felfedezzék a mű igazi értékeit és az emberi fantázia erejét. Harangi Mária hozzátette, a darab az MVM Piccolo program részeként valósul meg, egyúttal felütésként szolgál a Hári 100 elnevezésű centenáriumi eseménysorozathoz is. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés. Európában hiába javult a levegő minőség az elmúlt évtizedekben. A hazai városok közül csak Sopron felel meg a WHO ajánlásainak. A többi vizsgált település a felsorolás szennyezette felében szerepel. Itthon főként a kisméretű részecskék és az ózon okoz problémát. Híreink végén az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, záporokra kevés az esély, de a délnyugati szél időnként megélénkülhet. A hét eleji felfrissülés után ismét visszatér a nyárias meleg, délután 27-32 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei,
1: amelyekkel egész nap garantált a zenei változatosság. Itt a 93.1 West FM-en mosolygós délután mindenkinek kedre, kedves dunói városi hallgatók. Örülök, hogy velünk tartanak ilyenkor is. Az én nevem Molek Csongor, és nem maradnak ki a hasznos helyi információk természetesen. Alapozunk Pitbull-lal, ez az I Know You Want Me.
0: 93.1 West FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mikrofon mögött Molek Csongor, egy újabb felvonást lepörgetünk még. És nézzük az időjárásról, mit tudunk a holnapiról. Hát napközben élvezhetjük majd a napsütés délelőtt és délután egyaránt, majd a késő délutáni kora esti óráktól elméletileg nyugat-észak-nyugat felől elkezd vastagodni a felhőzet felettünk, ezt mondják a hozzáértők, egy hidegfront hatására egyébként, csapadék pedig várható majd az említett időszakban, tehát inkább az esti órákban zápor gyenge zivatar jelentkezhet, és a déli délkeleti szelet kísérhetik erősebb lökések. Egyébként kapjuk még holnap is ezt a 31-36 fokos csúcsértéket, úgyhogy annyira nem kell felöltözni, csak reggel, aki korán indul otthonról. És a parlagfű szezon még egy darabig kitart, jelenleg a parlagfű pollen koncentrációja, kedves allergiás hallgatók, magas tartományban van, és a tüneteket érzékelem én is, a hallgatók pedig hallják a hangomon, hogy valami nem oké. Kitartást mindenkinek, és tárazzanak be papír zsepiből. Wakefield énekel, most meghallgatjuk a Saturday Night című dalt.

Ez itt a 93.1 Best FM. A legjobb zenék, sportolunk és megyünk a vízre. Idézőjelben, kedves dunaújvárosi hallgatók, hiszen rögtön a kajakkenusok felnőtt magyar bajnoksága után tartották meg a sárkányhajósok magyar bajnokságának harmadik fordulóját Szolnokon. A szombat délutáni viadalon 24 egyesület 180 versenyzője ült hajóba, és ott voltak a DKS-e kenusai is. Hajdú Jonatán mellett Slihocki Ádám is megmérette magát a versenyen, és ha már ott voltak, igyekeztek mindent kihozni magukból, hogy ebben a szakákban is szép eredményekkel örvendeztessék meg az értük szorítókat. Az érmek gyűjtését Slihocki Ádám kezdte a Premier Mix 500 méteres fináléban, ahol társaival 2,5 másodperces előnnyel végeztek az első helyen. A következő két számban már Hajdú Jonatán is csatlakozott a csapathoz, és 200 méteren kicsivel több mint 1 másodperces különbséggel szerezték meg az első helyet. A 10 fős hajóban még 2000 méteren már jóval nagyobb különbséggel, több mint 24 másodperces előnyel szereztek aranyérmet, gratulálunk. Ott van a beszámoló, ettől részletesebben a dunaújváros.com hírportálon. Egy angol énekessel folytatjuk, Ed Sheeran következik, és tőle szól a She Wears.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en garantált a zenei változatosság folyamatosan, kedves hallgatók, és még egy órát lepörgetünk együtt jó hangulatban. Üdvözlöm a Dunai Veres és környéki hallgatókat. A nevem Molek Csongor, mutatom az óraindító felvételt, egy duett lesz az, Kylie Minogue és Robbie Williams közös száma, ez a Kids.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt. Finnország befejezte a mintegy 200 kilométer hosszú kerítés építését az orosz határnál. A több mint 1300 kilométer hosszú határ több olyan szakaszán húzták fel a 4,5 méter magas kerítést, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. A mélybe zuhant és meghalt egy túrázó Szlovéniában. A 67 éves férfi a társával az ország legmagasabb hegyéről, a Triglav csúcsáról tartott a Mali Triglav felé, amikor elvesztette az egyensúlyát és lezuhant. Nyáron 2 hasonló baleset is történt. Júniusban egy holland, augusztusban pedig egy lengyel férfi vesztette életét, szintén ereszkedés közben. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 praxis betöltetlen, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdő házi orvosok bérezése mellett többfelé probléma a jó infrastruktúrális körülmények megteremtése. 73 szorványbeli iskola magyar kisdiákjai vehetnek részt délutáni oktatásban Erdélyben. A hétfőn elkezdődött új tanévben az iskola alapítvány délutáni oktatási programja révén. Az előzetes felmérések alapján a működtetők az új tanévben mintegy 3500 diák részvételére számítanak. A délutáni oktatási program szeptember 21-én indul. A szülők szeptember 7-e és 15-e között irathatják be rá kisgyermekeiket. Európában meghaladta az ezret a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma. A legtöbb esetet Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban regisztrálták. A német Robert Koch intézet szerint a fertőzöttek 5-énél jelentkezik a lázzal járó influenza-szerű betegség, de csak körülbelül minden 100. beteg állapota válik súlyossá. A vírust fertőzött szúnyogok terjesztik. Híreink végén az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, záporokra kevés az esély, de a délnyugati szél időnként megélénkülhet. A hét elejé felfrissülés után ismét visszatér a nyárias meleg, délután 27-32 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap, 18-án madárodókat és rovarhoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. Több alkalommal is várják a véradókat szeptemberben Dunaújvárosban. A következő lehetőség már szeptember 8-án, vagyis a mai napon lesz a Vasműúti véradóállomáson, a hónap közepén pedig véradóbusz is érkezik a városba. Szeptember 15-én kedden 12 és 18 óra között a Baracsi út 2-es szám alatti McDonald's-nál véradóbusz várja majd a segíteni szándékozókat. Két nappal később, 17-én csütörtökön 14 és 17 óra között pedig az Obi áruházhoz a Benyimi út 5-7 szám alá várják a véradókat. További dátumok a dunaonline.hu oldalon. A Superkupa mérkőzéssel elkezdődött a 2026-2027-es amatőr kispályás szezon Dunaújvárosban. A döntőt hosszabbításban a Karmacsi Autó nyerte. A labdarúgó sorozatokkal több mint 1000 embert mozgat meg a DLS. A múlt heti Superkupán két nagyon jó csapat mért összereit tele kiváló játékosokkal. A rekordbajnok Karmacsi Autó ellenfele az alacsonyabb osztályú Dese gárdája volt, ahol Salamon Miklós a Dunafel NB1-es bajnokcsapatának játékosai szerepelt. További hírek a témában a feol.hu-n. Országszerte, így itt Fejérvár megyében is, bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. A meteorológusok szerint friss lesz a reggel, 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, ismét az északi és a keleti fagyzugokban lesz a leghűvösebb. Kezdetben délen lehetnek vastagabb feltyófelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országos napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható. Az ország északi, északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Üdv a hallgatóknak, Dunaújváros és a környék. A mikrofon mögött Molek Csongor, míg a következő 60 percben ilyen orrhanggal, így a parlagfű szezon kellős közepén. Szeretettel köszöntök mindenkit. Robbie Williams és Kylie Minogue duettjével indul az utcsó közös felvonásunk. Meghallgatjuk most a Kids című felvételt.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, és vannak infóim, úgyhogy figyelmesen hallgassák a Best FM-et a kocsiban. A 62.17-esen végeznek munkálatokat a szakemberek Hantos Kislók összekötő úton. A 0-es és a 10-es kilométer között útszűkületre számítani kell, és a 6-oson még aktuális a munkálat Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 70-es kilométer környékén. Jelezhetik, ha van egyéb közlekedési tapasztalatról rövid beszámoló, 30-as, 74, 74, 777. Ez a telefonos elérhetőségünk. Előre is köszi szépen. Az előadói listából most Seal következik, és indítom az Amazing című slágerét itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: I and I to everyone.
1: Got to help, well, we got to help, yeah.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves dunaújvárosi hallgatók, idén már 8-szor rendezte meg a népszerű könyvtér elnevezésű kulturális forgatagot a József Attila könyvtár városunk főterén, és a megnyitón a város vezetése és az intézmény igazgatója is hangsúlyozta a közösségi élmények és a kultúra megtartó erejét. Az időjárás kevésbé passzolt a rendezvényhez, viszont nem tudta romban önteni az eső sem a fesztiváli hangulatot. A könyvtár csapata gyorsan és rugalmasan reagált a meteorológiai viszontagságokra, így a szabadtérire tervezett színpadi produkcióknak végül a Városháza C-szárnya adott otthon. A fedett épület részben egymást követték a szórakoztató műsorok, a Sándor Frigyes Zeneiskola koncertjétől kezdve a Kámfor Báb Színház előadásán át, a zenei fellépőkig. És a Városháza téren felállított sátrak alatt az ordabidő ellenére is pesgett az élet, kézműves foglalkozások, csillámtetkók, vízek és rejtvények, a pentelei hétpróba játékai, valamint a filléres könyvvásár böngészdéje várta a családokat. A beszámolót megtalálják fotókkal természetesen a dunaujvaros.com hírportálon. Kelly Rowlandtől szól most egy lazulós felvétel. Ez nem más, mint a Work. This ain't copy.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Itt van már a 2 óra este lassan-lassan Dunai Városi hallgatók. Remélem lazul mindenki, vagy éppen pihen. Én pedig búcsúzom, mégpedig a Spice Girls egyik nagy slágerével. A dal címe Spice Up Your Life. Köszönöm szépen a közreműködést mindenkinek. Holnap már a hétköznap kellős közepe következik, és szerdán délután is jelentkezem 3 órától. Maradjanak a Besten, és további kellemes kora estét. Molek Csongort hallották. Hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarkoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. A Superkupa mérkőzéssel elkezdődött a 2026-2027-es amatőr kispályás szezon Dunaújvárosban. A döntőt hosszabbításban a Karmacsi Autó nyerte. A labdarúgó sorozatokkal több mint 1000 embert mozgat meg a DLS. A múlt heti Superkupán két nagyon jó csapat mért összereit tele kiváló játékosokkal. A rekordbajnok Karmacsi Autó ellenfele az alacsonyabb osztályú Dese gárdája volt, ahol Salamon Miklós a Dunafel NB1-es bajnokcsapatának játékosai szerepelt. További hírek a témában a feol.hu-n. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a katasztrófa védelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csak nem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Országszerte, így itt Fejér vármegyében is, bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára itt Fejér vármegyében is. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. Holnap napközben napos időnk lesz, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet. Egy érkező hidegfront hatására csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz, délután 31-36 fokos kánikula várható.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Matekból átlagosan, szövegértésből az alatt teljesítettek a magyar diákok. Több mint 1000 hektárnyi új erdő jöhet létre, jégkorszaki medve koponyájára bukkantak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Matematikából és természettudományból nagyjából az átlagnak megfelelően, szövegértésből kicsit az alatt teljesítettek a magyar diákok a tavalyi PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a 91 országban elvégzett vizsgálat adatai az oktatás globális válságát mutatják, ehhez illeszkednek a hazai számok is. A mérések kezdete, azaz 2000 óta most a legrosszabbak a 15 éves tanulók eredményei. A tárcavezető pozitívumként említette, hogy diákjaink kiemelten környezettudatosak. Itthon egyébként 273 intézmény, mintegy 6400 tanulója töltötte ki a teszteket. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országfásítási program az évtized végén. Az élő környezetért felelős minisztérium közlése szerint ezen kívül a településfásítási program keretében további 317 ezer fát ültetnek el. Az a terv, hogy 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jön létre. A tárca hangsúlyozta, nem egyszeri faültetési akcióról van szó, hanem összehangolt programról, amely javítja Magyarország környezeti állapotát. Az ültetendő fajokat termőhely, vízenlátottság, klímakitettség és természetvédelmi szempontok alapján választják ki, előnyben részesítve az őshonos fákat. Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték, európai és nemzetközi elfogató parancsot is kiadtak ellene. A szerb hatóság végül rábukkant, Novi Sadban rejtőzött, épp a születésnapján fogták el. Hamis papírjai voltak, de később beismerte, ki is ő valójában. A kiadatási eljárás megkezdődött. Ősi állat, feltételezhetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörek között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Nagyrészt derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt, a szél is megélénkül és meg is erősödik, holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Minden este más-más a stílus, de mindig 120 percnyi mix. A legeslegelején 6 és 8 óra között, és ha már connected, hát akkor a funky szerelmesei nagyon jól tudják, hogy nekik bizony kedden kell nagyon ránk csatlakozni, ami ma van, úgyhogy mostantól funky, mixben 120 percen keresztül 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től 2-ig rezidensünk, DJ Hangyával a lemezjátszok mögött. Én

0: A legjobb zenék Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Ha valaki ismételni szeretne, vagy pótolni, mert lemaradt rólunk bármely napról 6 és 8 óra között, a Mixcloud a megfejtés, a Nightshift lemezlovasok ide töltik fel korábbi mixeiket. Mixcloud.com/DJ White Boy, hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ott megteheti. Vegyesen van minden, pont úgy, mint ahogy itt is szoktunk játszani. Hétfőtől vasárnapig mindent. Funkit, hip-hopot, R&B-t, Classic House-t, Chill Lounge és Deep House mixeket. Mixcloud.com/DJ White Boy, a mixek mellett ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Amilyen gyorsan pörgött Bobby Brown nyelve az előző percekben, pont olyan villámsebességgel fogja majd pakolni a funkit a következő órában is. DJ Hangya, keddi rezidensünk, gyors helycsere, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, és még egy órán keresztül funkit mixel itt a Best FM, a Night Shift második órájába. Szóval pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A lakosság segítségét kéri a Gárdonyi Rendőrkapitányság. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A lakosság segítségét kéri a Gárdonyi Rendőrkapitányság egy augusztusi ercsi eset miatt. A rendőrök azt a férfit keresik, aki a gyanú szerint egy közlekedési jelzőtáblát fektetett a földre. A rendelkezésre álló adatok szerint 2026. augusztus 12-én 23 óra 48 perc körül Ercsiben a Lavotta utca és a Május 1 körút kereszteződésénél egy ismeretlen férfi megragadta az ott elhelyezett elsőbbségadás kötelező jelzőtábla oszlopát, majd a földre fektette. Névtelen bejelentés tehető akár a nap 24 órájában elérhető ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontalú zöld számán, valamint a 112-es segélyhívón. A férfiról felvétel megtekinthető a Duna Online oldalán. A Superkupa mérkőzéssel elkezdődött a 2026-2027-es amatőr kispályás szezon Dunaújvárosban. A döntőt hosszabbításban a Karmacsi Autó nyerte. A labdarúgó sorozatokkal több mint 1000 ember mozgat meg a DLS. A múlt heti Superkupán két nagyon jó csapat mért összereit tele kiváló játékosokkal. A rekordbajnok Karmacsi Autó ellenfele az alacsonyabb osztályú Dese gárdája volt, ahol Salamon Miklós a Dunafel NB1-es bajnokcsapatának játékosai szerepelt. További hírek a témában a feol.hu-n. Itthon pályázatot írt ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető a támogatás. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Országszerte, így itt Fejér vármegyében is, bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. A meteorológusok szerint friss lesz a reggel, 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, ismét az északi észak-keleti fagyzugokban lesz a leghűvösebb. Kezdetben délen lehetnek vastagabb felhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országos napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható. Az ország északi észak-nyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között várható.
2: Hírek a Best FM-en. Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél. Kevesebben hajóztak, de többen komposztak a Balatonon. Műkincs tolvajok csaptak le Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce Budapestnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője leszögezte, ez nem azt jelenti, hogy a fővárosnál 1 cm a Duna, hanem hogy a vízmérce mesterségesen meghatározott nulla pontja fölött 1 cm-rel van a vízszint. Siklós Gabriella elmondta, a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély Budapestnél, ez viszont a nagyobb hajók közlekedését már nem teszi lehetővé. A következő napok esőzései miatt hétvégén emelkedhet a vízszint. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Vegl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
3: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompók forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett, augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Bonyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompók, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben, a kompók mellett a személyhajózásban a dobogó a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
2: Idén is lesz Teszed akció. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12-e és 18-a között rendezik meg, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Ellopták Renoir három festményét egy múzeumból Dél-Franciaországban. A riasztó reggel 6 körül szólalt meg. A rendőrök 5 perc múlva már a helyszínen voltak, de a képek addigra eltűntek. A két tolvaj eredetileg 4 műalkotást vitt magával, menekülés közben azonban elejtettek egyet. Nagy erőkkel keresik őket, a festmények mintegy 9 millió eurót érhetnek. Nagyrészt derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet záporzivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik, holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na,
5: jó esélyt a kedves hallgatóknak.
4: A funk Wikipedia, ez a felvezető, ez valahol a nyúlás, nem? Vagy csak marhára emlékeztet valamire?
5: Nem tudom, de hát biztos valaki...
4: De nem tudod, akkor ki tudja, én? Hangja, ne szórakozzál már!
5: De várja már, én nem zene elméleti enciklopédia vagyok.
4: Jó, nem, de hogy maga ez a felvezetés.
5: Ez ja, hogy ez a motívum. Igen. Nem tudom, majd mindjárt megvakarom a fejem, és akkor előjön.
4: Jó van, akkor egyikkel vakart, a másikkal mixelj, funky még egy órán keresztül most a Tó DJ hangjával a lemezjátszok mögött.
0: A legjobb

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Mi volt a kifogás ezzel a dallal kapcsolatban a buliban?
2: Igen, ami majd, igen, ami most szól alattunk.
1: Tehát, hát,
2: hogy oda jött hozzám egy hölgy, és a buli közepén mondta, hogy jó a zene, csak ne játszok már ilyen férfias zenéket.
1: Az mi, hogy férfiak, ahhoz már férfi a zene, a férfiak énekelnek benne?
2: Nem tudom, lehet, hogy kicsit keményebb hangzású, vagy a, nem tudom, a ritmikája, vagy nem tudom, tehát nyilván a jó oldaláról próbáltam megközelíteni a dolgokat. Mondtam, hogy jó, hogy persze lesznek csajos zenék, hát hogy ne? Hát mindig na, vannak.
1: Ennyi. Itt is lesznek még, van még rá bőven idő, hiszen egészen 8-ig hangyál a lemezjátszók mögött.

0: játszóknál. DJ Hangya.
1: A Justin Timberlake a Trolls filmeknek az olyan...
2: Na, de ez már kellően csajos, nem? Mert ugye az előzőekben ugye
1: ja, igen,
2: a történet
1: igen,
2: a férfi a zenékkel kapcsolatban.
1: Igen. Bár most már nem arra gondoltál, hogy egy Justin Timberlake-nek női hangja van.
2: Nem.
1: A hörsök hangú Justin.
2: Nem, hát olvannak érte a női társadalom nagyszámú tagjai.
1: Így. Na, szóval, hogy ami Justin Timberlake a Trollsnak, vagy nem is, azt akartam mondani, hogy ami Shakira a foci világbajnokságoknak, az Justin Timberlake a Trolls filmeknek, nem? Tehát, hogy megcsinált az elsőnek a betétdalát, megcsinált a harmadiknak a betétdalát. Egyébként soha nagyobb baj a filmstúdióknak ne legyen. Ugye megy mindig a találgatás, hogy Trolls negyedik rész mikor lesz, stb. Hát odáig már esélytöttünk, hogy annak is majd a Justin Timberlake fogja csinálni a zenét. Szóval képzeld el, a Trolls negyedik része az azért nem lesz,
2: miért?
1: Mert kénytelenek a Shrek ötödik részét csinálni.
2: Ó,
1: Isten!
2: Jó, hát akkor majd utána lesz.
1: Igen, úgyhogy így. Egyébként...
2: De én megvárom az énekei harmadik részét.
1: Az nekünk kimaradt még a második is, pedig az
2: igen,
1: nagyon...
2: Igen, nézzétek meg, nagyon jó.
1: Jó, figyelj, mi most kezdtünk el, hogy most már látjuk, hogy jönnek így azért az ilyen bekuckózósabb hétvégék, hogy most találtuk azt ki, hogy vagy szombat este, vagy vasárnap este lesz ilyen családi mozinézés.
2: Na de te DJ-ként hogy tudsz bekuckózni?
1: Hát vasárnap este.
2: Jó, vasárnap.
1: Ezt csak ilyen opciónak meghagytuk a gyerekeknek, hadd higgyék, hogy ők döntenek, nem? Vasárnap esténként. Úgyhogy most kezdtük a Zootropolis-szal.
2: Annak kijött a második, ugye?
1: Igen, úgyhogy, és akkor felvetült ez, vagy feljött az ötletnek, és akkor, hogy a szinget el kéne kezdeni előről a táncoló és éneklő malacokkal, akik ugye nyomják, hogy Shake It Off, az nagyon tetszik. Na, Hangya viszont nem a Shake It Off-ot nyomja, hanem a Funkit. Egészen nyolcig itt a Bestem.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Na és akkor a lurkokat, meg akkor múlt héten akkor elindított a teljes intézménybe, hogy kell.
2: Hogy ne.
1: Hogy van most? 3-2? Egy még otthon?
2: Egy még otthon, de jövőre a harmadik is, és akkor mind a hárman még óvisok lesznek.
1: És akkor egy picikét fel tudtok lélegezni majd ti is szeptembertől.
2: Igen, valószínűleg.
1: Jó van. Hát akkor mi megköszönjük szépen ezt az órát. Véget
2: ért. Szívesen máskor is jövő héten.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy akkor ez legyen annyira, hogy figyelj, ne várjunk már keddig. Gyere már vissza pénteken, létszik.
2: Extra péntek? Jó.
1: Ha belefér.
2: Bele.
1: Gyere. Hello.
2: Szia.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Kezdődik a Szent István vidékfejlesztési program. Több száz dinnyárust ellenőriztek, holnap még nyárias idő lesz, de jön a változás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napi rend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A tervek szerint országosan jövő év augusztus 20-ától vezetik majd be a programot. Ismét megyék lesznek a vármegyék és kormány megbízottak a főispánok. A parlament 134 igen, 52 nem szavazattal döntött az erről szóló törvényjavaslatról. A rendelkezés októbertől lesz érvényben. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bayer Judit lett. Ismét drágult a benzin. A tegnapi emelkedés után ma újabb átlagosan 5 forintos növekedést tapasztalhatnak a vásárlók. A gázolajnál nem történt változás. Egy liter 95-ös átlagára így 622, a dízelé pedig 697 forint most, írta a holtankoljak.hu. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. A részleteket Eitmann Norbertől, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől hallják.
2: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. Az érintettek tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel pályázhatnak október végéig elektronikus úton. Az eredményeket majd novemberben hirdetik ki. Nagyrészt derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik, holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Azt hiszem, a Nők lapja elődje volt a Lányok Asszonyok nevű magazin, ami egészen 1990-ig jelent meg. Hát nálunk is lesznek lányok is, meg asszonyok is a következő órában. Just a Girl a No Doubt-tól, I'm Every Woman Whitney Houston-tól, és a sor legelején egy Uptown Girl a Westlife-tól.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, még nincs hivatalos végeredmény azzal kapcsolatban, hogy a 2027-es Super Bowl félidei show-t ki fogja csinálni. Hallottunk itt már Miley Cyrus-ról, Petykákat, a Backstreet Boys-ról, és a most érkező Christina Aguilera-ról is.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zseb.

Best FM, a legjobb zenék ma lenne. 37 éves Tim Bergling, vagyis Avicii. Az az Avicii, aki legeslegnagyobb sikerét ugyanannak az Etta James Simple-nak, a Something Gotta Hold On Me egy kis kivágott részének köszönheti, amelyet Flo Rida is felhasznált a most érkező dalában. Érkezik a Good Feeling.

Beszélem a legjobb zenék, az Outkast 5. albuma, a dupla album, gyakorlatilag a két énekes egy-egy szóló albuma együtt. André 3000 csinálta a Love Below-t, a Big Boy pedig a Speaker Box-ot. Erről a dupláról jön most a Hey Ya!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, több megyében pusztítottak tarló és bozótüzek, tüzek, rendszerhiba okozott fennakadást brit reptereken. Villányi Eszter vagyok. A valahamért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce Budapestnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője leszögezte, ez nem azt jelenti, hogy a fővárosnál 1 cm a Duna, hanem hogy a vízmérce mesterségesen meghatározott nulla pontja fölött 1 cm-rel van a vízszint. Siklós Gabriella elmondta, a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély Budapestnél, ez viszont a nagyobb hajók közlekedését már nem teszi lehetővé. A következő napok esőzései miatt hétvégén emelkedhet a vízszint. Tarló és bozót tüzek pusztítottak több megyében is a szárazság miatt. A katasztrófa védelem közlése szerint Bács-Kiskunban, Kundacs közelében az ajnövényzet kapott lángra egy nagy erdős bokros területen. Csongrád csanádban Röszkénél gyulladt ki egy bozótos, mint egy másfél hektáron. Tolnában Szálkán 4 hektáron égett a tűz, és 30 méter hosszan az erdő alja is meggyulladt. A Veszprém megyei Homokbödögén egy erdősáv égett. Kisiklott egy vonat Baranyában, miután a vasúti pályára dőlt fának ütközött. A MÁV Inform közlése szerint a Bajáról Dombóvárra tartó vonaton senki sem sérült meg. Várhatóan több napig pótlóbusz közlekedik majd az érintett szakaszon. Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték, európai és nemzetközi elfogató parancsot is kiadtak ellene. A szerb hatóság végül rábukkant, Novi Sadban rejtőzött, épp a születésnapján fogták el. Hamis papírjai voltak, de később beismerte, ki is ő valójában. A kiadatási eljárás megkezdődött. Járatok százait kellett törölni brit reptereken a légirányítási rendszer meghibásodása miatt. Mostanra sikerült kijavítani a hibát, így fokozatosan helyreáll a rend. A fennakadás főképp az induló járatokat érinti. Nagy-Britanniában legalább 200 járatot kellett törölni, a hiba elhárítása után pedig várhatóan több órás késéssel tudnak csak felszállni a gépek. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szeptember 8, vagyis a mai nap az írás tudatlanság elleni küzdelem világnapja. Úgyhogy ennek köszönhetően a Love Message-től majd mi is kapunk egy üzenetet, nem írásban, hanem dalban. Ez lesz majd a Love Message, ami pedig az órát indítja, nem más, mint a Pump It, a Black Eyed Peas érkezik már is itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best

lehet, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is te

Veszteppen a legjobb zenék. Ennél nagyobb baja egy filmstúdiónak sose legyen, hogy annyi sikeres projektet futott egyszerre, hogy néha az egyiket hanyagolni kell a másik miatt. Itt is ez a helyzet a DreamWorks-nél. Azért nem készül el a Trollok negyedik része, mert a Shrek ötödik részével vannak elfoglalva. A Trolls első részének betétdala jön Justin Timberlake-től. Can't Stop the Feeling itt a Best Time. I got this

Best FM a legjobb zenék, atlétikai világdöntő lesz a hétvégén Budapesten, ezt gondolom mindenki tudja, és hát ebből ugye ki lehet következtetni azt is, hogy emiatt rengeteg elterelés, korlátozás, szakaszos és időszakos lezárás lesz, leginkább az atlétikai stadion környékén, sőt már van is, mert igazából ma éjféltől lépett életbe a legtöbb korlátozás. Ezek nagy része egyébként egészen szeptember 14-én, hétfő 24 óráig tart.

Best FM a legjobb zenék. Petra Marklund nem gondolkodott sokat, hogy milyen művésznevet használjon. Felnyitotta a születési anyakönyvi kivonatát. Mikor is születtem? Szeptemberben? Akkor legyen a nevem szeptember. Egyébként szombaton ünnepli majd a születésnapján. Szeptember 12-én. Isten éltesse. Jön a Cry For You itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Volt olyan ország, ahol sátánizmus címszóval betiltották ezt a videoklipet, úgyhogy az ő kedvükért csináltak egy szoftosabbat, ahol Robbie Williams nem nyúzza meg saját.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Globális oktatási válságot mutatnak a PISA eredmények. Orosz diplomatákat utasított ki a kormány, jégkorszaki medve koponyájára bukkantak a Tiszában. Villányi Eszter vagyok. Matematikából és természettudományból nagyjából az átlagnak megfelelően szövegértésből kicsit az alatt teljesítettek a magyar diákok a tavalyi PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a 91 országban elvégzett vizsgálat adatai az oktatás globális válságát mutatják, ehhez illeszkednek a hazai számok is. A mérések kezdete, azaz 2000 óta most a legrosszabbak a 15 éves tanulók eredményei. Itthon egyébként mintegy 6400 diák töltötte ki a teszteket. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, ezt a külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott hazánkban, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő később közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Lódarazsak támadtak kirándulókra a napokban többször is a Kék túra egyik útvonalán a Prónai kilátónál, jelezték közösségi oldalukon az Ipolyvölgyi különleges mentők. A rovarok a második szinten található padba fészkelték be magukat. Nem egyszer a mentők segítségére is szükség volt, a csípések ugyanis percek alatt kialakuló életveszélyes állapotot, anafilaxiás sokkot is okozhatnak. A természetjárókat óvatosságra intik, mert a lódarazsak nyár végén, őszelején a legaktívabbak, és védik a fészt. Sok magyar turista választotta Horvátországot, a magyar vendégek és vendégészakák száma is 7%-kal emelkedett az év első 7 hónapjában. Mintegy 440 ezer magyar döntött úgy, hogy déli szomszédunknál pihen. A legdinamikusabb 8%-os növekedés júliusban volt. Idén is a Kvarneröblöt, az Isztriát és Zadar megyét választották legszívesebben a magyar utazók. Ősi állat feltételezhetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörek között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szörnyű ezt kimondani, hogy ha élne, akkor még csak 37 éves lenne, de hát tudjuk el, hogy sajnos ez az igazság, szóval ma lenne 37 éves Avicii. És pont egy tízessel több Pink, mert hogy ő is ma, szeptember 8-án ünnepli a születésnapját, a Family Portrait érkezik hamarosan. Itt a Best 10, a Maroon 5 után.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Nelly Furtado harmadik nagy lemeze, a Loose, amely hát vitathatatlanul világsztárrá tette az énekesnőt. Kereken 20 évvel ezelőtt jelent meg, úgyhogy múlt héten egy 20. évfordulós limitált külön kiadást dobtak piacra ennek örömére. Most nem a harmadik, hanem az első album egyik kis lemeze, a Turn of the Light.

FM, a legjobb zenék. A hívfertőzésben elhunyt jó barátjához írott búcsúdalnak indult ez a szerzemény, és aztán a korszak legnagyobb diszkó és klub klasszikusa lett belőle. Janet Jackson érkezik a Together Again-nel itt a Best-en, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ugyan a 3 évvel ezelőtti Barbie moziban, nem ebben az eredeti formájában, csak apró picike részleteket felhasználva szerepelt az Aquacult klasszikusa, de azért a zenekar mégiscsak meglovagolta ezt a második hullámot, és gyönyörűen végig turnézták újból a világot. Nálunk jön az eredeti Barbie Girl a mai utolsó órában.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bármikor bárkiben felmerült volna a kérdés, hogy Martin Loren Picandéból hogy lett Martin Solveig, itt a válasz, kedvenc színésznője Solveig Don Martin után választotta ezt a művész nevet. Jön a Rocky Music!

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék, amikor a csapat énekes nője Evie Goffin anyai örömök elé nézett, és éppen ezért kénytelen volt szüneteltetni a részvételét a Last Go nevű formációban. A csapat maradék két tagja Peter Lutz és Dave McCullen valóságsunk keretein belül próbálták megkeresni az utódot, akit meg is találtak Jelle van den Dahl személyében. Viszont tavaly Budapesten is már egy harmadik énekesnővel, Nikki Bornal volt látható és hallható a Last Go. Ők érkeznek most itt a Besten, a Something.

Best FM, a legjobb zenék, Black Attack után Back to Black, én pedig lelépek. Ennyi volt már a Night Shift, holnap szerda, pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. DJ Effendi lesz az, aki csatlakozik hozzám. Amy Winehouse jön, én megmegyek. Jó éjszakát, nem sokára talál.

0: about the sucker DJ. So listen, party people, while I got your attention, there's a few more things I'd like to mention. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time, long time. Wishing to left you, left you. Without a dope beat.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.